0: Ariello, ki volt ilyen a papillon? A háromzadában rendben.
1: Un papillon volt. Tovább egy bigizende a menhanuz háromzadám.